0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök szeptember 7-i magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben. Több tízezren tüntettek Zágrában az illegális hulladéklerakás miatt. Dél-koreai rakétarendszereket vásárol Horvátország. Változékony felhőzet mellett túlnyoman napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre.
1: Híreink következnek.
0: Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban, a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna részben veszélyes hulladék miatt. Az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelve. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. A Sétálj Likáért, Sétálj Horvátországért elnevezésű demonstrációt a Gospić az otthonunk nevű civil kezdeményezés szervezte. A tüntetők szerint a gospići hulladékbotrány nem elszigetelt eset, hanem annak bizonyítéka, hogy a horvát hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi rendszer alapvető változtatásra szorul. A felszólalók a politikai felelősség megállapítását követelték. A hatóságok mintegy 37 ezer tonna illegálisan elhelyezett hulladékot találtak a Gospić közelében fekvő, egykori Velebit mezőgazdasági kombinát területén. A hulladék jelentős része 2023-ban és 2024-ben Olaszországból érkezett Horvátországba. A gyanú szerint újrahasznosításra szánt anyagként tüntették fel, majd részben elföldelték, részben pedig a szabadban halmozták fel. A környezetvédők szerint a lerakott anyagok között egészségügyi és más ipari hulladék is található, amely szennyezi a talajt, a levegőt és a vizet Likában, Horvátország egyik legnagyobb, jelentős részben érintetlen természeti területekkel rendelkező régiójában. A szakértői vizsgálatok veszélyes és ökotoxikus anyagokat is kimutattak, a lerakótól legjobb fekvő felszín alatti vízben pedig veszélyes vegyületek jelenlétét igazolták. A kormány közlése szerint a térség ivóvizét rendszeresen ellenőrzik, és a Horvát Közegészségügyi Intézet vizsgálatai alapján az fogyasztásra alkalmas. A tüntetők azzal vádolták a kormányt, hogy túl lassan intézkedik. A civil kezdeményezés szerint a kormány csak a szombati országos demonstráció hatására gyorsította fel intézkedéseit. A szervezők azt állítják, hogy másfél éven keresztül hiába próbáltak egyeztetni a miniszterelnökkel. Jóváhagyta a horvát kormány a pénteken 18 dél-koreai K-239 Csanmú önjáró sorozatvető rakétarendszer beszerzését 435,2 millió euró értékben. A beszerzés áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A programot 2026 és 29 között valósítják meg. A teljes csomag leszállítását 24

36 hónapon belül tervezik. A beszerzés keretében a Dél koreai Hanwha 18 K-239 csandmúnyáró több csövű rakétasorozatvetőt szállít le, és a hozzájuk tartozó rakétalőszert. A lengyel VB Electronics a vezetési és irányítási rendszer szállításáért, telepítéséért és integrációjáért felel. Andrej Plenkovics horvát miniszterelnök a kormányülésen azt mondta, a Rafale vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Ivan Anušić védelmi miniszter közölte, a rendszer hadrend beállításával a horvát hadsereg kis, közepes és nagy távolságokon egyaránt precíz és hatékony tűztámogatási képességhez jut. A csandmu egyik sajátossága, hogy egyetlen indítójármű egyszerre két, akár különböző típusú rakétákat tartalmazó indítómodult hordozhat. A tárcavezető szerint a dél-koreai rendszer kiválasztása mellett a rövid szállítási határidő, a rendszer elérhetősége, a zár és az ipari együttműködés lehetősége szólt. A horvát kormány a csandmó rendszerek beszerzése mellett további 5 a hadsereg felszerelését és korszerűsítését érintő döntést is elfogadott. Ezek között szerepel a francia Rafale vadászgépek felderítési és önvédelmi képességeinek fejlesztése, a légierő harcászati kommunikációs rendszerének korszerűsítése, új páncéltörő fegyverek beszerzése, az ANFPS 117 radarrendszer modernizálása, valamint egy új hangár építése az Emoniki légibázison.

0: Ma Horvátországban is becsöngettek, hivatalosan is megkezdődött a 2026 és 2027-es tanév, és újra megteltek az iskolapadok. Országosan közel 443 ezer diák számára kezdődött meg a tanév. Az elsősök száma mintegy 36.500, ami hasonló a tavalyi adathoz. Mi idén is meglátogattuk a magyar tannyelvű iskolákat. Laskón Kelemen Viktória igazgatónő fogadott. Majd egy szülő is elmondta, hogy miért választotta a magyar szakos tagozatot az elsős kislánya számára.
1: Becsengettek, mint ahogy Horvátország minden iskolájában, úgy a Laskói általános iskolában is. 78 tanulónk van az idei tanévben, aminek nagyon örülünk, mert ez jóval nagyobb, mint a tavalyi létszám. A magyar tagozaton, az A-modellben két tanulónk van, két kislány, az egyik Várdaróci tagozati iskolába kezdte a tanévet, a másik pedig Laskón, és a Rákóczi Szövetség által egy kisebb ösztöndíj összegben részesültek a szülők, valamint a két kis általános diák két új iskolatáskát kapott. Örülünk minden programnak, minden projektünknek, amiben belevágtunk még a tavalyi évben. Reméljük, hogy az idei évben mindezeket sikerül majd megvalósítanunk. Ez az egyik az a minisztérium által kiírt projekt, ami a tanórán kívüli tevékenységekre vonatkozik, ahova több mint 10 tanórán kívüli tevékenységgel pályáztunk, és diákonként 500 euró összeggel fogja megtámogatni ezt az állam. Olyan 35 ezer euró értékű támogatásra számítunk. A másik projektunk pedig, amit a Lágbaranyához ugye írtunk, az pedig a Paprika Jancsi Diák Szövetkezetünkkel pályáztunk tanszerekre és taneszközökre, amelyekkel a diák szövetkezetet tudják fejleszteni, tudnak bizonyos kézműves foglalkozásokat ezáltal véghez vinni, és ezen keresztül szeretnénk felújítani az iskolának az ebédlőjét is. Igen, nálunk itt a Laskói általános iskolában 1,33 € támogatásból tudunk készíteni reggelit és főtt ebédet. Nagyon kreatív a szakácsunk, aminek nagyon örülünk, valamint a parlamenti képviselőnk is egy kis támogatással szokott ehhez hozzájárulni, mert szerintem fontos az, hogy a diákok, mivel sokáig vannak itt, hogy főtt ebéddel térjenek haza.
2: Szandra Vastag vagyok, ide írottam be a kislányomat. Elsőben magyar tagozatba, azért már, hogy én is magyar vagyok. Magyarnak jobban tudom megmagyarázni neki, mint horvátul, mert nem tudok nagyon én se horvátul. Valamennyit vásároltuk, nagyon segítséges volt, mintha most mindent kellene venni. Én ide jártam, igen.
0: A baranyai iskolák közül a Vörösmarty általános iskola a következő, ahol Kollár Kinga az igazgatónő.
3: A Vörösmarty általános iskolában is megkezdődött ma a tanév, aminek a sok előkészület után már mindenki nagyon-nagyon örül. A gyerekek ugyan nem ismerik be, de biztosan ők is. 72 tanulóval indítottuk az új iskolai évet a Vörösmarty anyaiskola mellett, Újbezdánban, Csúrzán és Sepsén. 19 tagozatunk van az idén, ebből 12 magyar nyelvű. 9 elsős iratkozott be, ebből 5 magyar és 4 horvát tagozatba. Nagyon sok szakkörrel készültünk, majd az órarend mondja meg, hogy ugye ki mire tud járni. Ugye iskolabuszok szállítják a gyerekeket általában iskolába, és akkor amikor a busz megy, akkor sajnos ők is mennek, tehát azok a régi, a mi időnkből származva délutáni szakkörök sajnos most már nincsenek, úgyhogy az órarendbe kell beépítenünk. Van, aki olyan aktív, hogy mindenre szeretne járni. Néptáncra, illetve az énekre jár majdnem minden diákunk, és akkor ezért nagyon sok szép műsorra fogunk majd készülni az évben. A diák szövetkezetünknek lesznek a szokásos szakkörei, tehát a modellezők, a kertészeink, a kreatívjaink, tehát a tantárgyakhoz kapcsolódó, tehát nyelvek, történelem, talán földrajz.
0: Ehhez a rengeteg foglalkozáshoz, ahhoz azért egy nagyon jó tanári karra is szükség van, hogy a tanároknak kell itt a legnagyobb partnereknek lenniük ebben.
3: Ez így van, igyekszünk szaktanárokat válogatni, nem mindig tudjuk ezt biztosítani, mert hát nincs mindenből ugye szaktanár ennyi magyar iskolára, de azért azt hiszem, hogy a Vörösmarty iskola nagyon jól áll szaktanárokból, hát köszönhetően ugye a tanárok lelkesedésének ez átragad a gyerekekre is, és akkor ez meglátszik a tanulásban is, ugyanúgy, mint a szakkörökben is. Kihívás mindig számunkra, ugye a pénzügyi vonzata az iskola működésének. Hát sajnos, amikor ugye ilyen ezek az áremelkedések megtörténtek, akkor azzal egyidejűleg nekünk még pluszba levették a költségvetésünket, úgyhogy hát ez mindig kihívás számunkra. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy szeretne segíteni, akkor szívesen veszünk egy kis donációt is.

0: időjárás jelentés.
1: Túlnyomóan napsütés, se nyáriasan meleg volt vidékünk mai időjárása. Székelyen délben 27-120 fokot mértek, a légnyomás értéke 1018 hektopaszkál volt. Változékony felhőzet mellett túlnyomóan napsütéses időt láttak elő holnapra vidékünkre a meteorológusok. Gyenge vagy mérsékelt keleti, észak-keleti irányú szél fúj. A hőmérséklete nem változik lényegesen, és a reggeli órákban 18 fok körül alakul. A legmagasabb nappali nem haladja meg a 32 Celsius fokot.

Szeptember 7-i adásunkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket a többi munkatárs nevében, Kutin Dániel köszön el önöktől a viszonthallásra.